0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sunday, Monday, Tuesday.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

bombas, bombas, bombas, bombas.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: alone. And when night comes, I'll go.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. I feel good.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hey, hello, I'm Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Shakira.
6: Lego.
7: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
8: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
9: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.
1: Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen szép délelőtt kívánok, Boriszkát halljátok itt élőben, egyenesben a szép szombati napon. Sikerült megébredni, vagy valami hasonlót csinálni, ez szóval teljesen tök jó.

egyelőre senki nem elmondott hülyeséget. De mondtam csak, hogy mostan mindig álmodom, és mindig dolgozok álmomban is, tehát ez ilyen nagyon borkaholik lettem. Most valami házépítésnél kellett valami áramot összeraktam, és Istennek nem akar sikerülni, úgyhogy nem tudom, hogy úgy tudjuk, hogy sokkal jobban néz ki. Na, látom, itt most érkeztek szépen, és a István úr azt mondja, hogy itt vagyunk szép reggelin, reggelit nem tudok olvasni, pálinkás öreget, na ez hiányzik nekem, így van. Na, pálinkás öreget neked, kedves Boriszka, hanem Erdélyből, Erdély Szent György Boriszka család jelen van, örül neked, hogy majd mindig örülünk, köszönjük szépen. Zsoszovornak is kellemes, szép jó reggelt, Ladár Szabi úrnak, ír egy cigi-cigi kávé a szemelt a napnak, én a cigit azt kihagyom. De a kávét az fölrakom, nem mondtál hülyeséget, jön a vegytánc!

falomtól olyan viccet hallottam, muszáj elmondani nektek, pedig ORTT bácsi engem figyel, de én ezt bevállalom, úgyhogy ez a vicc Boriszkás, nem a Super DJ Rádió vicce, hanem az enyém, úgyhogy úgy hallgassátok annak megfelelően. Három, mondjuk úgy, hogy leginkább a progresszív szerem viszont folytatón, hogy kell buzit mondani másképpen? Na, szóval melegek, melegek, jó, melegek, melegek. Három meleg beszél. Ki mi szeretne lenni? Azt mondja az egyik, figyeljetek, átrakom magam szerepbe, figyelj, rögtön szerepbe rakom magam, figyelj. Én, figyú, szóval mi szeretnék lenni? Én. Szeretnék én virágocska lenni a réten, ahogy így virágzom is. És a bibémet mutogatnám mindenkinek, és jönne a kis méhecske, a zümike, zümi méhecske jönne, és rám szállna, beporozna, és utána az én bibém virágporában lenne terve a rét. Mit szóltak ehhez? Nagy örömködés. Manik azt mondja, a másik ilyen hasonlóan becsatornázott. Én meg az a méhecske, az a zümike szeretnék lenni a kicsit. Én meg az a méhecske, az a zümike szeretnék lenni a kicsit. Itt az előbb emlegettél, én rátszállnék a bibéidre.

azt a szorvizet, mert is akarom mondani, hogy... Ebből a három úri emberből kettő beszélget. Milyen a víz? Azt mondja, másik fasza. Akkor ugrunk egy seggest. Na, Izsaiten úrnak már említettem, köszöntöm Adász Aminak, János úrnak. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, jó reggelt kívánok! Aztán Mihalovics József úrnak is, és természetesen mindenkinek, aki most érkezett, szavaztok.

zsebe. És akkor én mi hazaival is szűztizem, hogy nekem nagyon tetszik ez a megoldás, mert nektek is és nágel lesz ez a verze, vagy jön a bújjába. Tíz barátomnak pedig köszönöm szépen a gyors asszisztenskedést. Ez milyen kurva nehéz szó, ez asszisztenskedés, asszisztenskedés, így tudom mondani, asszisztenskedést. Na.

0: visszanéz rám.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat közben. Jamaikai Nándinak is kellene beszélni, bozatot megjegyeztem. Jamaikai Fülemésen. Jó zenehallgatás, jó hétvégét híre Nándi úr. Szervusz, szervusz!
0: Csak lélegzi a lelkem hangjai.
1: Kaptam egy kis fűrészport és fényt.

Olyan zenékből is válogatok mostanig, sajnos még nem promotálható a kiadónak. Köszönöm szépen, hogy így hallgattak, és így szabadom ezt Lacinak is. Szia, örülök, hogy velünk vagy. Egyelőre még készen vagyunk a dalokkal, mint a következővel is, ami egyszer majd valamikor elkészül, több technót a parlamentbe, srácok.

Én nem tudom mondani, hogy ezt a hülye meleg viccek. Hát köszönöm, hogy nincsenek többféle transformációs problémáim. Apa! Meg akartak erőszakolni a buzik. Miért nem futottál el, Pistike? Hát hogyan, tősarkuban? Tényleg én kérek elnézést. Természetesen nem degradálunk még, mielőtt valaki magára veszi. Én már csináltam meleges küvőt, úgyhogy...

0: Bécsi Rádió, mert változatosan szép az élet. Neked zenélünk!
1: És az én kedvenc Péterszer még szempontot élik. Innen is csókoltat a mancsikókát. Imádunk, szeretünk, jön a dal. Music Matter.

Kolik itt új kollégánk, Bazsi meg van dicsérve. Jók a visszaedések, úgyhogy kellemes volt az urat egy picikét lelkileg tónusban megtámogatni, úgyhogy jó, csak így tovább az irány. Skyending a fogyatásban, Falkak benne! Kicsit megmasapolva.

például innen is nagy-nagy csókoltatok mindenkit, aki éppen valamilyen munkát végez. Például kerítést, festést. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a Tom Sawyerben a Huckleberry Finn volt a nagy kerítésfestőköt, és Gergely. Köszönöm szépen, Gergely, hogy velünk vagy. Csoki Zsolti, szavaz, felső tárkányból itt van velünk az úriember. Neked is örülök, hogy velünk vagy.

did lele. Ja, ez a folytatás. Közben Marcipán híradó kipökült ide a kis kertbe, napozik a macskat, zseniális, bent pekszik az avarban, és csak a fehér poltja látszik, mert a barna színe egyforma az avarral.

nagyon cukik vagytok, kedves hallgatók. Nem akartam erről beszélni, mert ez tényleg ilyen kis történés, ami egy privát dolog, de most már a harmadik ember kis, elmondom akkor, mivel köszönöm szépen, a kedves fiam jól van, Barnabás. Annyi történt, hogy tipikus apja fia, hiába csak effektíve leasing egy gyerekem. Nyitottak az iskola kaput, és konkrétan, hogy a tanár húzta meg az ajtót, ő szembe ment, és konkrétan telibe verte fejjel a kaput. Egy kicsit szétnyílt a szemhéja fölött a bőr, és vérzett, és értettem. Semmi más nem tudom, azért láthatatok minket a sürgősségén, mert ugye a gyerekről van szó, ilyenkor az ember pofátlanul tud ismerettségeket kihasználni, hogy ott kellett várakozni, amíg megnézték. Hál' Istennek össze se kellett varni, kapott egy raktapaszt, két hétig nem tesészet, nincs se. Hogy tudták ezt mondani? Se agyrázkódása, semmi problémája nincsen, úgyhogy nem lesz semmi baj, csak nagy volt az ilyeség. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg aggódó üzenetet, Barnabás, rendben van. Na, ezért aztán most nyomunk egy kis szangeszetet Nightot, ugye éjszaka is kell a napszencsi, néha, jön oda.

egyébként megígértem a gyereknek, hogy fog kapni bukósisakot. Öltem, amiket egy-két évente mindig valamit fejjel megpróbál arrébb tolni, volt ez már csúszdával, mászókával.

imádom a Csarszik hangját amúgy. Azzal neked semmi van, hiszen illeszik. Maximum tiszteletbeli lányjá, abban zsáltatom magam.

Megyünk tovább. Shane Fighty Far. És Equinoxot. Ezt a császár előtt. És egy klasszikus újval. Remélem bírjátok van egy nagyon.

eredet egyébként egy Jean-Michel Jarre nagyszerű alkotás az Equinox, de több is létezik, ez egyébként legjobban sikerül. Most csak táncolni érdemes erre kicsit, hogyha hallgattok el, kicsit, hogyha meg tudjátok tenni, hogy csak hunnyátok be a szemeteket, és érezzétek át ezt a dalomot, mert zseniális.

következő van a kedves szavakat, és ő kettőre mindenképpen a működésből szól, aztán délután nem jön senki, akkor majd csinálunk egy kis közéletisebb dolgot, de lehet, hogy lesz kollega, aki beugrik, akkor természetesen ővé az elsőséget, mert hallhattok eleget. De azért jönni jó kis muzsika most még, Pippi K! Nagyon belementünk itt a klasszikba, ez a Resurrection!

harmonikus hangsúlyra visszük kurvát a dolgot. Jön a kérdés Kozma Novával szintén az originál verziók közül. Hanszabek ma!

fókuszi a vekar. A francia nyelvtudásom körülbelül 3/4 a mondat, hogy bule bukkos elvek, mert dugni akarok veled, egy nagyon szép mondat. És jó sok nyelven tudom amúgy, de nem fogom elárulni. Már előre mondom, hogy ez lovári nyelven nem ugyanis, come on, look the dealer.

Oké. Remélem maradtok velem akkor, hogyha nem jön senki adásba, akkor műsorra pontosabban, akkor a másik órában kicsikét több beszél, de maradunk a jó zenéknél. És ott ezt a blokkot hozzáremlél, mondta Cycle-lel és egy Gabriel Desner remix-el, azt el a skrónnal.

játékunkon a Halloween, ahogy szokták mondani, én megértettem ezt a szófordulatot, hogy mire jó, de akkor legyen egy Nancy a végére, és hogy tényleg zárni a blokkot, akkor utolsó dal ebben a blokkban, aztán akkor ez a 2 óra, ma kicsit informálisabban, de jó zenékkel, remélem maradtok velem.

Szóval nem tudsz aludni?

Super DJ Rádió. Csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. Baby, baby, why can't we just stay together? És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk www.superdjradio.hu.

ház ura betörő hangjára ébred, illetve hát betörésre gyanakszik. Gyorsan ráordít, ide figyeljen fel a kezeket, és addig is maradjon úgy, amíg nem találom a pisztolyomat. De nagyon jó egyébként, kár, hogy elárult a végén utolsó mondatával a baj. Na, Palusi lelkész, így kezd az Isten tiszteletet. Kedves híveim, van egy jó és egy rossz hírem. Jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, hogy felújítsuk a templomunkat. A rossz hír az, hogy a pénz egyelőre még a tizsebetekben van. Hát ugye itt nem igaz, az Isten fizesse meg. És férfi meséli a haverjának a kocsmában. Tudod, egészen eddig nem is vettem észre, hogy a feleségem mennyire szeret engem ám. A múltkor egy hétig otthon voltam betegség miatt. Miből gondolt, hogy annyira nagyon szeretne? Hát, valahányszor a postás vagy a teljes ember csengetett, már az ajtó előtt hangosan újságolta neki, hogy itt van a férjem. Legyünk naivak, vagy ne legyünk naivak, ugye ez a kérdés, szerintem ne legyünk.

Sustus Morgus. Gyerekek! Múltkor említettem nektek, hogy itt kezd kibontakozni, hogy mi az AI-s dolog, mi az, ami ne legyen AI-os és a zeneszerzésben, és itt belálltak a kiadók ennek, és most nekiálltak petícionálni a producerek, a muzsikusok, a félnótások, meg kvázi mindenki, aki férti a kis hülye piacát a mesterséges intelligenciától. Kezdték ezt a csak az élő zene! Arany halaim! Egyen meg a vacsorátokat! Drága pöcsöm! Kedves muzsikusok! Beszámítva azokat, akik bőgön brácsán, hegedűn, akusztikus gitáron, pusztában énekelnek, áruljátok el nekem! Mi a tököm az, ami nem elektronikus ebben a világban, és ami nincsen rásegítő? Ugyanezt a cirkuszt eltettetek játszani, és bizony most 80 évesek között is van olyan, aki nem tudom milyen piacot félt még, és temetőben nem lesz hely. Nem akarok paraszt lenni, de tényleg. Paraszt tudom, ért a földhöz. Na mindegy. Szóval így... Tessék már ezt fölfogni, megérteni a közönség, ezt el fogja dönteni. Ha tiltani fogjátok, és azt mondjátok, hogy ne lehessen az AI a zeneművekben, meg ilyenek, akkor nek az lesz a vég, hogy az emberek máshonnan fogják ezt megtalálni, tudod? És hogyha a te műve, de nem arad akkora értékben, akkor cseszheted, dughatod, bármit csinálsz vele, akkor is a közönség azt fogja hallgatni, amit ő szeret. Ugyanezt a cirkuszt eljátszottátok akkor, amikor az opera zene mellett megjelent a keringő, bizony igen, cirkusz volt akkor is. Aztán, amikor a jazz zene kezdett célhozítani, vidáman négereztetek ugye, hogy ki fog jelezhetni azt a kurva gyapotot. Utána mi volt? Hagyok időt. Utána meg az történt, hogy amikor a jazz zene mellett elindult a rock and roll, akkor azt mondták, hogy ez a primitív zene, Coca-Cola mámorba fetreng amerikai piatalok, akkor azt se tetszett, ugye? Mert akkor meg megvannak erősítve a bitjancsik és játszanak. Aztán jött a diszkó. A diszkó se volt jó, mert akkor a diszkó elveszi a élő zenétől a dolgot, meg aztán jött a dobgép, meg a szintetizátor. Az, hogy egyébként a művészek ezt faszán beléleszek, az igazi jó zenészek ezt faszán beléleszették, az nem volt baj. De előtte mindig ment, és azok a kiadók többek között, akik egyébként ezeket promotálták, mint például a Beatport, aki kiállt a technózenér, meg a több elektronikusért, hogy a tökönben vannak ezeknek szelektív memóriájuk, hogy elfelejtették ezt az időszakot, mi voltok az AI-ja, baszki? Az, hogy valaki fölhasználja a műveihez, segít neki meg ilyenek, mert szerinted ahhoz mennyit kell tudni zenén, hogy szempléget összebasszál nekem a Fruity Loopson? Vagy ne adj Isten az Abletonon, semmi! Tehát addig, ameddig nem kérés az, hogy valaki kijárjon egy konzervatóriumot ahhoz, hogy zenét szerezzen, addig hagyjatok már büdös francba ezekkel. Ne legyünk már ilyen irigyek, gyerekek! Úgyis el tudja a közönség, úgyhogy én magam részéről messze menőkig támogatom az AI-t. Pusztuljon az összes olyan történet, aki nem engedi be az újat a dologba, mert ez a jövő, ha tetszik, ha nem tetszik. Nem lehet semmiféle dallamot a fütyüléstől kezdve a kopácsoláson keresztül bármit elvenni az embertől, mert a zene, tudod, megmondta a Kodály, és ez kurva jól csinálta, a zene vaszki az mindenkié. Na ez volt a mai morgás, jövőben a folytatásban, jön már is Tom Novi.

Ahogy jöjjön nekünk, kedves Boriszka, sziasztok, szuperek, Encsik, Enelé, Tibi, vagy Pipa, csodás, szép napot, hétvégét kívánok neked, és minden kedves SZDR hallgatónak kellemes zenelagatás, Puskika, Encsike, szia, szia, pusztontalag, Biák Tibinek is kellemes szép napot kívánok, amennyire lehet. Veled vagyok, Barim. Na, még Encsikének hadd meséljek el valamit, illetve nektek is kedves hallgatók, de ugye Encsike földobt, igen, hogy én ilyen, kicsit ilyenkor eléggé fragment tudok megbolondulni, de igen, ez így van velem. Hadd meséljek el nektek egy történetet, amikor Facebookon lehetett videókat már végre feltölteni. Az egyik szórakozó hely megkért arra, hogy készítsek neki szilveszteri ajánlót. És akkor megvágtam, tök jó képeket csináltam, meg én is úgy gondoltam, hogy ennek nagyon stílszerűen az egyébként már millió helyen felhasznált abba Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, ezt alávágtam, megköszöntök az egész éves munkát, boldog új évet, Happy New Year, veszelé Vánoccel, tököm tudja, mindegy, megcsináltam. Azelőtt millió ökör baromság fölkerült a netre, a Döglött Robitól kezdve, a Juli meg a Románokon keresztül az összes kanna csattogtató, semmit nem szólt a net. Másnap jött rendszer üzenet, hogy én jogvitorlást követtem el, mert hogy a Happy New Year nóta az nem az én dalom, és mit képzelek én, és büntetés, és jogvita, és BMA, meg ilyenek. Ó, mondom, de jó ez nekem így új évre. Alatta volt egy lábjegyzet, de ha esetleg úgy gondolom, hogy ez a dal az én tulajdonom, írek egy válasz e-mailt, és akkor majd megvizsgáljuk. Hát mondom, mi bajom lesz? Odaírtam. Happy New Year nóta az én tulajdonom. Gyerekek. Másfél óra múlva jött a válaszüzenet, hogy kapaszkodjál meg, a számot hallgass. Megvizsgáltuk a dalt, igen, valóban ez a dal a te tulajdonod. Köszönettel, Facebook Group, Hungarian Altid. Úgyhogy most két dolog van, drága barátaim. Vagy én vagyok az abba zenekar a két csajjal együtt, vagy esetleg ezek az algoritmusok hülyék, mint opacs. Gyanítom az utolsó. De esetleg valaki azt gondolna, én vagyok az abba zenekar, akkor létszik majd a jogdíjakat ide a vitálisra dobáljátok. Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy ezzel, hogy a zenét eltűjtsák az emberektől, ez rettenetes. Például, sokat említettem nektek a Seres Rezső nevű úriembert, akinek ugye a Szomorú Vasárnap egy világhírű, de még rengeteg, rengeteg jó dala van, amit nem is tudjátok, a Fizetek Főúrtól kezdve rendesen. Hivatalosan nem lehet a dalokat ennyire átemelve átdolgozni, vagy kiadni, vagy például promotálni, mert hogy szegény Seres Rezső jogutód nélkül halt meg, és valahol a jogdíj növekszik valami számlán, de nincsen örökös, ezért a dalokhoz nem lehet senki jogot formálni, érted? Tehát ilyen világos, ugyanez a dolog egyébként a Dankó Pest a cigány emberrel is, akinek a kottái is valahogy úgy van, hogy le vannak védetve, és különösebben hivatalosan nem lehetne mondjuk egy Dankó Pista zenei estet tartani, mert valami barom törvény kimondja, hogy az plágiumnak minősül, mert nincsenek örökös. Gyerekek! Erre szoktam mondani, barátom, egyetlen egy mondata, napalma!

Szuper DJ Rádió. Zene minden mennyiségben.

különösebb, de igazán kellemes őszinapunk van, bár most már azért kicsit kezd felősödni, majd a réteges öltözet is, hogy legyen nálunk esernyő minden esetem. Hát a szombaton a kezdeti laposabb időt majd délnyugat felől egyre több felhő zavarja meg, délután jöhet némi eső, zápor, estére kiterjedtebb csapadékmező is érkezhet. A légmozgás gyenge mélységhez szalad, tehát 20 fok körül marad a hőmérséklet. A távolabbi kilátások szerint jelentős csapadék érkezik majd a hétvégén. Vasárnap eleinte borongós az ország keleti délkeleti néhol a déli felén esős idővel indul majd a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik. Hajnalban 7-13, délután 14-22 fokot mérhetünk, nyugaton lesz majd hűvösebb. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő áthonolásokra készülhetünk, de számottevő csapadék viszont most már nem valószínű. Hajnalban a keleti észak-keleti régiókban költ párra képződtet, közel reggel 2-11, délután 15-19 fok várható, kedden viszont már jön a napos idő kevés felhővel, hajnalban 1 és 9 fok, délután 13-18 fok közé melegszik az a bizonyos levegő. Orvos meteorológia, szombaton melegfronti hatása számoljatok, időjárásra érzékenyek, figyeljetek erre, mert hogy fáradtabbak, vágyattabbak lehetünk, álmatlanság is jelentkezik, ez tényleg így van, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, szombaton dél-dél nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és napközben szorványosan majd estétől nagyobb területen bizony kiterjedt csapadék érkezhet majd. Amíg napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Polderek is vannak még velünk, ilyenek például a libatop, parlagfű, ülöm és pázsitfű félék, a gombák magas koncentrációban vannak velünk. Balancsinál szombaton ismét erősen növekszik a felhőzet, és lehet akár eső már estétől, jön majd azért egy kis utánpótlás is, kellene jön a Balatonba, nagyon csúnya a víznek a maga a vízszint. Jöttem 16-17 fokot méretünk a vízhőmérséklet, a 16-okos, kirándulni, nézelődni jó, és egy picit tényleg reménykedjünk abban, hogy jön a

12:38-kor frissült az oldal, miszerint egészen pontosan útinformációkkal tudok neked gazdagítani. Az M1-es autópályán a Budapest például az M0-as autó csomópontja között egy kamion és egy személy ütközött között össze a 17-es kilométernél jelenleg befejezték a helyszínelést. A résztvevők elhagyták a helyszínt, a tolódás már feloszlóban, de jó. Az M5-ös autópálya röszke felé az M0-as csomópont után viszont a 23-as kilométernél egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban, emiatt a terület útszakaszokon tolódásra számítsatok, illetve az M0-as autó után is kisebb tolódás alakult az M5-ös csomópont előtt. M5-ös autópálya egyébként Ócsa és az M0-es autó csomópontja között új terelést építettek, mégpedig a 22-es kilométernél a főváros felé a külső sáv, valamint az ellenkező oldal belső sávja járható. Figyelj, a Röszke felé a leálló és a külső sáv marad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra akarna fölhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, nyilván maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M5-es autópályán szintén kiépítettek egy új terelést, ez az Érdi csomópont és az M0-ás autódi csomópont között zajlik éppen. A Letenye felé vezető oldalon lezártak a külső állósávot, a 15-ös kilométernél burkolat felújítás zajlik, mindegy 2 kilométeren. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávban halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv is járható. Figyeljetek magatokra, hétvégi sofőrökre, Indexet nagyon-nagyon ritkán használókra. Hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahol elindult. Itt megyünk egy szét, meg réfelvétellen, ez már

kocsmáznátok. Igazi kedvet csinált hozzá egy kocsmazállatban, kocsmológiában Rácz János úr, aki hangadóként írja, hogy ilyen felütéssel lehet találkozni. Gyerőleg, mert ránk fél a 16 órakor is tudnak ilyet mondani arra felé, ami egyébként hörpintő helyet ajánl nekünk, a helyeknek Urbán kocsmának mondják, Tiszasügyön található, ilyen ez, Kossuth-tal és utcában. Tiszasügyön a főúton látható Kiskocsmát már mindenki ugye ismeri, takaros hely sok paparagással kiállítva, hogy erről már beszéltünk, ez viszont ugye kevesebben. Street View az utcában nem járt, még úgy, hogy talány volt, hogy lehet egy talán, de pár napja végre befordultam a Kossuth utcába, írja nekünk az úr. Kocsma meg bolt kombináció, kicsit poporogni kellett, melyik a jó ajtó, méghozzá a bal. Picike kocsma, összesen 3 asztal van, 6 vagy 7 székkel, fedett pad odakint, nincs mese, ugye kell vegyülni. Az asztal társaságomtól megtudtam, hogy ő vala 2800 forintot keresett, ami több volt, mint 2 munkatársáé. Nem jutottam el tőle, nyilván ilyen információkról is lehet gazdagodni. Maltaros poros munkásnadrágokkal lehetett találkozni, mivel a település nagy munkáltatója, a haltenyészet, nem is meglepő, ha halászatra terelődik a szó, vagy valaki elnyűjt tiszahalker Kft. Pólóban jelenik meg. Jöttek, mentek a vendégek, üres járat nem volt. Egy olyan hely, ahol az aranyfácán drágább a kőbányainál durva, nem is lehet ilyet látni. Papírszerti szerint csapolt kőbánya is lenne, de fogyasztani viszont nem látta senki, kérdezi meg nem akart az úr. Nutellással meg egy bombával csaptam le a gyomrom a helyeket hallgatva. Remek hely, esti fényben is jó lehet, írni nekünk. A belső tér nagyon szép, kemencével, magas terekkel, a plafonon kocsikerékből kialakított csillárzattal, épített pulttal lehet találkozni. Jó sok sör van, és tényleg egyébként durva, hogy a Aranypálcán 5,70, a Kőbányai meg 4,90, hát ez se érdekes történet. Van egy kiírás, azt tetszik, hitel van, de csak akkor, hogyha már elmúltál 100 éves, mondjuk akkor meg már minek. Úgyhogy mindenféle van, sőt, még itt prolongált az úr egy fényképet is a szerelmi szomszédos történetről, ahol hát kutyák ügykezeltek, erről inkább nem szeretnénk bővebben beszélni. Egy a lényeg, hogy látogassátok meg, mert tényleg igazi békebeli, igazi gyönyörűséges kocsmahivatal, ez a Hörpintő Tiszasügy, Kossuth Lajos utcában, és tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel. Én pedig úgy sikerül, hogy nem sikerül a Boriszkóp is, persze, megjön a Swedish House Mafia nóta, Don Csivari Csáld!

Kézen október 10-e van, és hát nézzük akkor az üdvös boriszkópot, mit is üzennek a csillagocskák természetesen. Kosokkal az élen, kedves Kos, ha új együttműködésen, párkapcsolaton vagy közös terven gondolkodsz, most érdemes tisztázni az elvárásokat. Bikák, ma érdemes figyelmedet fordítanod a testi-lelki egyensúlyodra, ne vállalt túl magad. Ikrek, az újhod arra emlékeztet, hogy boldogságot nem kell kiérdemelni, néha egyszerűen csak teret kell neki adni, egy vonzó lehetőség, új fejezetet nyithat számodra, de jó neked, Rákok! Most jó alkalom nyílik arra, hogy elenged azokat a sérelmeket ma, amelyeket már túl régóta cipelsz magaddal. A újhold arra kér, hogy tulajdonképpen tenes magadnak új környezetet. Oroszlán, drága Leo, kommunikáció terén új kezdet indulhat, de ezt előbb meg kell fogalmaznod, mire van igazán szükséged. Egy vita sajnos könnyen elmérgesedhet ma. Szűz! Érdemes feltened magadnak egy kérdést, hogy valóban azt tartod-e értékesnek, ami hosszú távon örömet ad, egy lehetőség ma csábítónak tűnhet. Mérlegek! A következő hónapok irányát most te magad alakíthatod, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy a saját vágyaidat helyezd elétől előtérbe, ne azért az döntéseket, hogy mások elégedettek legyenek veled. Skorpió! Az új hold lehetőséget ad arra, hogy lezárj egy érzelmének megfelelő időszakot, és elenged azt, ami már nem szolgál téged, egy kapcsolat vagy helyzet kapcsán viszont még ne akarj pontot tenni a végére. Nyilasok, vagy legalábbis nem ma, nyilasok, elképzelhető, hogy olyan emberekkel találkozol, akik pontos szerepet játszanak majd a következő hónapban, ugyanakkor figyelj arra, hogy ne ragaszkodj kapcsolatokhoz mindenáron. Bakmin Boriszka! A karrier és a hosszú távú ambíciók területén indulhat új ciklus. Most érdemes tisztelnod, hogyan szeretnél látszani a világ elől, és milyen célokért, hogy hajlandó vagy valóban dolgozni, és mindenért dolgozok, ne hülyeskedjetek velem. Egy szakmai konfliktusban ne hozz elhamarkodott döntést, mert a mai feszkók idővel egészen más megvilágításba kerül. Hetsenek, hát ez az, hogy csak hetnek. Kapci. A bizonytöknek azt mondják, hogy ha valaki másként gondolkodok, mint te, próbáld megérteni az álláspontját, mert értékes felismeréseket hordozhat számodra. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, az újhold segít tisztában látni, hogyan működnek a kölcsönös adás és elfogadás folyamatai a kapcsolataidban. Itt az idő elengedni a félelmeidet. Csak a jól fognak teljesülni, úgyhogy mindenkinek mondanám, hogy magasak. Tovább 10 csak a jóra emlékezni, én meghozom a jó zenéket. Remélem, hogy ezt ti is így gondoljátok.

Készültek el, hogy 36 éve sütik a pizzát, ugyanott hivatalos magyar rekorder lett ezzel a szegedi Margarita pizzéria. Hivatalosan is a szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben megszakítás nélküli működő pizzériája. A elismerést a Magyar Rekord Egyesület hitelesítette, a tanúsítvány Sebestyén István, az Egyesület elnöke adta. Az

Ben, 36 év bizony hatalmas idő, ez alatt felnőtt egy teljes generáció, megváltozott a világ és a város képe is, de egy dolog állandó maradt, a Margarita iránti szeretet és a minőség tisztelete. Ez a rekord nem csak a mi munkánk gyümölcse, hanem legalább annyira a szegediek és nyilatkozta az elismerés átvételekor a pizzéria vezetősége, bár a hely saját honlapján 86-os vagyilat az a rekordot megszakítás nélkül dokumentumokkal igazolható működés alapján 1990-től lehet datálni. A minősítés országos szinten ismerés a közhiedelemmel ellentétben nyilván nem Guinness rekord. A szegedi vendéglátóhely korai jelenlétét korabeli sajtóirdetések is bizonyítják, az 1990-es évek elejétől. A több évtizedes múlt mellett a hely idén májusban teljesen megújult, a vendégfél a duplájára műlt. Egyébként hadd mondjam el nektek, hogy ott a híd előtt van Szegednél, és nagyon-nagyon finom pizzák vannak, nagyon kedves a kiszolgálás, és ami nagyon tetszik, és pizzériákban ezért meg szoktam őrülni, hogy itt hála Istennek nem dög lesz meg a melegtől a sütők miatt, tehát jó hely, látogassátok meg. Én a zenélek tovább nektek Magyarország, még mindig Berkes Olivér, a világot forgatnám fel.

megvan. Épp sajtja, Boris a nagyon örömére, és egyébként meg fogom postolni, hogy a magyar tarka öreg sajtat az év sajtja. A Magyar Sajtkészítők Egyesülete a napokban 14. alkalommal rendezte meg ugyanis a magyar sajtmustrát, ami a hazai kisüzemi nyami és kéznyomás nagyon nyami sajtkészítők legnagyobb megmérettetése. A legjobb sajtkészítők a verseny története során 3. alkalommal találkoztak Marton-vásáron, ahol szakmai konferencia és a sajtvásár kísérte az év sajtja versenyt. A zsűrizés szakmai konferenciával folyamatosan zajlott. A verseny összesen 31 termék kategóriában 119 terméket nevezett. Az ellenállítók, mely többséget tehéntejből készített ezeket a sajtokat. A versenyeket azt úgy győztese az előbb említett Dunaharaszti Parassajt Farmon Fücsor Árpád gazdaságában készült magyar tarkaöreg sajt, mely a maximális 100 pontból bizony 98-at ért el. A gazdaság svájcere sajátja 2024-ben szintén az év sajtja lett. A tejválság a rendkívüli asszályban, valamint a takarmányhiány mindannyiuk álló képességét próbára tette az idén. A kis üzemi és kézműves sajtkészítés ma nehezebb terep, mint valaha volt. Éppen ezért most van a legnagyobb szükség arra, hogy összefogjunk, tanuljunk egymástól, és közösen keressük a válaszokat a jövő kihívásaira. Itt a weboldalán a Magyar Sajtkészítők Egyesülete, őt is mondhatnék, jövő hétfegyet és gratulálok!

Vilóbis Józsefból azt írja, Dunaharasztiban tényleg atomfinom sajtokat csinálnak. Mindenkinek mondom, hogy nagyon korrumpálható vagyok ám sajttal. Úgyhogy bárki nekem sajtot szeretne küldeni, laklappal, 40 lábas konténerrel, Vitális út 10 földszint 1, az egész földszint az enyém, úgyhogy megtaláltok. Köszönöm!

Érdekes dologra reflektál közben egy Lencsike. Ilyen nekem, hogy nagyon sokáig volt kosmeres, és tőle kivel a víz, és hogy neki milyen jó, hogy vége van. Figyelj, Lencsike! Sőszor mindenkinek elmondtam, és remélem, hogy megértitek, hogy én nekem nem az a rész lenne, hanem tudom, hogy nehéz a kosmába való szolgálat. Tehát hol nem nehéz? Vevőkörbe, de én nekem, amikor ezeket a kosmológiákat mondom, üljök ez egy picikét, és bocsánat, hogyha túlmeredek a hasonlat, mint a Rádai Mihály a Városvédő programjával, hogy addig szeretem ezeket bemutatni, mert félek attól, hogy elmúlik ez a világból lassan. Egyre többen isznak otthon, vagy rendelnek a fudorával, vagy mit tudom én, és eltűnnek a személyes terek. Tudod? Tehát, hogyha te nem vagy kocsmáros, akkor nincs kocsma, nem tudnak összülni az emberek. Itt mondjuk nagyon sokan isznak kint is, de ugye ez törvényileg sem lehet, ráadásulnak azért másabb a film. Bemész a kocsmában, nem kell mindig színnénni magát az embernek. Ez egy lehetőség. Te leülni, megbeszélni, és bizonyos félreértéseket, itt nagyon komoly vitatkozásból látni ilyeneket, hogy egy rossz vesző, egy rosszul megfogalmazott mondat milyen boldasztó nagy bajt tud csinálni, de a kocsmában szemtől szemből a másik emberrel egészen másként dolgozik. Tehát nem véletlenül jártak ilyen fogadókban nagy költők is, például Faludit mondanám, vagy Petőfi Sándor, de hát ugye mondhatnám Pilinszkit, Radnótit, tehát alapvetően nagyon sok mindent el tudnak, igaz, sokszor kávéházban. Tehát a kávéházban se csak kávét ittak embereket, ugye nézzük Adi Endit, az abszinta persze. De akkor is, tehát igazából ez mind olyan dolog, hogy ez a kultúrának a része kell legyen, és ha eltűnnek, hogy is mondjam, ha eltűnnek ezek a bizonyos gyöngyszemek, a romkocsmák, a régi féle közösségi terek, akkor nem nagyon van más helyette. Tehát azért azt erre kérdezők, hogy plazába fogunk járni, iszogatni, meg társadalmat építeni, meg ugye a falvak veleve kizárt ez a dolog. És a falvakban is próbálnak úgy megélni, ugye, hogy gyorsan egyben van a dohányboltal, az élelmiszerüzletben, de van legalább kocsma. És ez még mindig nagyon jó dolog. És megbeszéljük azért, külföldön se reménytelen a helyzet, a templomoktól kezdve mindenféle szárenszereken keresztül vannak nagyon jó helyek. Igen, és én azt gondolom, hogy kellenek ezek a hivatalok. Lehet, hogy nagyon sok a rossz tapasztalat, de szerintem összességében inkább ezt mondanám, mint azokat a művelődési intézményeket, amik hol nyitva vannak, hol nincsenek.

nők bármányát ünnepeljük ma Gedeon bácsit. Gedeonok az ünnepünk, kedves Gedeonok, nagyon-nagyon boldog ünnepot kívánok. Gedeon héber eredeti jelentése, harcos, vágó, rombolt. Gedeon királyság, a biztos ismerős lehet a Kalevalából. Vagy akár ugye az Arthur lovagrendes novellákból, legendákból. Na, vannak másodlagos névnapunk is, ilyenek, hogy Abenár, aztán Gerjén, aztán Bentegúz, Samuel Hajna névnap is van ma. Sőt, van Samu Gerő, ami nem az Ernő, hanem csak simán Gerő, és van Leona és Leon névnap is. Boldog névnapot nekik, és a holnap majd a Brigikék, a Brigitták ünnepük a névnapjukat, és boldog névnapot. Jó, persze, hogy ennek születésnapja van, hát hogy ne, annak boldog szülcsinak is.

Érdekesség, 50 évvel 98 éves Görög Dimitron Jorda Indis lefutotta a maratoni távot. 98 évesen, gyerekek! 91-en mutatták be George Gershwin Porgy és Bessie operáját. Broadway-en az egyik legnehezebben megírt opera egyébként, és zeneileg is borzasztó nehéz. 2014 éve született Garai János költőíró, újságíró, 2013 éve született Giuseppe Verdi. Ugye teljes nevén Giuseppe Fortunino Francesco, a zeneszerző. Aztán 161 éve John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a biliárd golyót. 45 éve született Kittenberger Kálmán vadász, aki a kutató, ugye Fekete István nagyszerű barátja. Aztán Kittinek beszélte, de aranyos. 126 éve született Helen Hayes, Oscar-díjas amerikai színésztő. 123-ben nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten. 119 éve történt a Vörös Csütörtök, 200 000 ember sztrájkolt egyidejűleg. 113 éve halt meg Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörvárója. Ő alapította a Budweiser-t, Boriska nagy kedvencé. 103 éve született medoszoprán hangjával Sándor Lüth, aki még nem volt medoszoprán akkor biztosan. 90 éve született Dunsz Mária szoprán opera énekesnő. 84 éve halt meg Kunyadi Sándor regény és drámaíró. És 72 éves ma David Lee Roth, aki a Van Halen rockzenekar énekese volt. Rá is emlékszünk, és jól kellemes is muzsikával. Nézzük az időt, azt mondja, hogy 55 van. Utolsó előttéként jön a Thank You-val, nem is. Szerintem ezzel el kell köszönjek, most látom. De elég gyorsan megnézem, hogy kiválható ma, és akkor utána is köszönök tőletek. Talán pedig stílszerűen a Thank You-val.

Na kérem szépen, akkor mondanám, hogy ma még Vén barátom érkezik, egészen pontosan 16 órától Dr. Tom Mester váltja majd őt, és jön az új fiú, Bazsi! És lesz még közök a mi műsora is, úgyhogy mindenkire sok szeretettel ajánlom a szíves figyelmeteket, hogy vetüljön, üllel, dobban, Nádi Egerűvel. Én pedig megköszönök tőletek mindenféle figyelmet, kedvességet és arany szavakat. Ez volt az elmúlt 4 órában Boriszka műsora. Szép szombatot, nagyszerű vasárnapot, és természetesen pihenjetek is, és hallgassátok a Super DJ-t folyamatosan. Lehetek jobbak ma is, mint én. Ma sem lesz ez nehéz. Sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. We're going to dance and have some fun.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Borsó divan.
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Lean in action a Restiben.
0: Mr. V, jövök már.

Sajnos nem javul a hangom, de a mesterséges intelligencia a barátom. Ez is egy szerkesztett adás, bár lassan megoldódik, hogy ne csak írásban tudjunk kommunikálni, de ez még csak a kezdet.

Időjárás jelentésünket ma is özvegy Horvátné súlyos anomália támogatta. Ezen a héten volt az, legyünk udvariasak, az idős hölgyek évszaka. A franciáknál indián nyárnak nevezik. Úgyhogy kezdjük a napot Joe Dassin klasszikusának remixével.

Engem ért az a kellemes feladat, hogy bejelenthetem. Rövidesen a műsorvezetőink között üdvözölhetjük két nagyon kedves barátom a virtuális térből. Muszit és Vinyl Boyt. Hétfőn olyan ajándékot kaptam tőlük, amit még senkitől. Zenében fogalmazták meg mindazt, amit hitem szerint képviselek a netrádiós világban. Köszönöm a munkájukat, és remélem minél hamarabb hallhatjuk őket adásban.

Ha már úgyis Jamaikában érezhetjük magunkat, még egy kis reggae moggeróval. Örökké nyár! Hey, hey, hey.

még egy kicsit érezni tudjuk azt a szívdobbanásszerű ritmust, Bob Marley fia Damien és Pink ragázik nekünk innen 2026-ból.

0: DJ Eddie buszával magyar nyelvterületre érkeztünk. Csikkolinót ismeritek már? A mulatos határán járunk. Lehet nagyon utálni, vagy kevésbé, de én Edit és Csikkolinót kedvelem.
1: Jaj, gyerekek! Mi történt velem? Ezt nem hiszem el.

Eddie Grant már 82-ben se akart táncolni. Megjegyzem, 2026-ra csak a BPM változott. Új kollega érkezett hozzánk, ugyan tegnap már bemutatkozott, de a tényleges premier este 8-tól. Fogadjátok szeretettel Bazsit!

Na még egy kis latin, mert a fiesztából sosem elég. DJ Xoxo akcióban! Encsi baby! Egyedül az imi nem jutott eszembe a latinról.

Egy név, akiről még a mit is ír, hogy is hívják, sem tud semmit. Egy dal, ami Afrika sejtelmes világát hozza el nekünk. Etel és az Ez Afrika!

0: Isten hozta felső tárkányt is.
1: Move your body to the rhythm of the beat. Feel the heat. Get up on your feet.

Beverly Hills-i zsaru megvan? A főcímdal is Harold Faltermeyerrel? A Tarzanból is rémlik? Most mindez egyben!

Hogy vagytok a fogorvosokkal? Mondjuk engem kiver a víz már a rendelő látványától is. De egy doki van a kedvencek között, aki fekete és Svédországban él. Hagy menjen a ritmus Dr. Albánnal és a Galezár

Nincs kegyelem. A No Mercy sem úszta meg a 2026-os évet. De jó, csak most esett le, hogy a nevük a Nincs kegyelem. Hová zsalol? Nincs kegyelem!

Mond valakinek valamit az a név, hogy Roberto Zanetti? Nem? Ő Savage, igazi euróitaló vállalkozás. 1994 a Nem akarsz engem a legtöbb listán első 10-ben. Idén cover remixben rázhatjuk rá.

0: 1981. május 11-én itt hagyott bennünket a reggae királya. Olyan életművet hagyva ránk, ami nemzedékeket inspirálhat. Így járt Shakira is. Posthumusz duettben Bob Marley-vel.
1: Yeah, man! From the streets to the stadium!

1984-ben hozzájuk kötötték sokan az italó stílus kialakulását. Scotch. DJ Stephen 2026 leporolta és egy cover remixel intézett támadást a rongylábúak ellen. Ez a Disco Band.

Tartozom egy vallomással. Ebben az adásban vén magyar hangja a mesterséges intelligencia. Túl a töredelmes beismerésen rátok szabadítok egy harci kutyát Rihannával egész éjszakára. Pitbull és Rihanna all night.

Hogy mit lehet csinálni egész éjjel? Tudom, mindenki mindenkivel, mint a állatok. Na ezt most felejtsétek el. Táncolni is lehet DJ Darkwick.

Volt egy jóslatom a countryval kapcsolatban. Arról szólt, hogy nyomakodik befelé az euróba. Na, itt egy bizonyíték. Idén már a negyedik.

0: Dr. Tom in the mix.
1: DJ, play the song all night long, on and on and on.
2: Szép és kellemes napot, hoppá! Igen, egy kicsit hangos a mikrofon, az tors! Szép és kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. 10. hó 10. napját írjuk! 18 óra 2 perckor, innen a www.superdj.radio.hu-ról bejelentkezik, oké, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen V-nek! Gergeteg volt, még itt, hogy is mondjam, rohadt jó volt, na ennyi! Na nézzük, két órán keresztül engem itt a mesztített, és hogy játszok nektek. Két órán keresztül tömény Eurodance gyerekek, és azért meg kell emlékeznünk egy hölgyeményről, akiről majd beszélni fogok. Addig is itt van velünk Too Rough. És hogy ne állítsuk meg a zenét, hát dehogy leszünk. Itt van a Don't Stop the Music. Na csapjunk bele a lecsóba. Viber 070 45 95 995.

És ha már végre szombat van, gyerekek, kinek hogy telt a napja? Hiszen vagyunk őszintén, még mindig rohadt jó idő van, hál' Isten. Mondjuk azért reggelente azért, itt a Mátra azért jó napot. Azért jelentkezik, hogy ha hó, ősz, itt vagyok.

Don't Stop the Music után a kétes jó a negyedikről is a Do It With Me. Úristen, mennyi Viber üzenet. Rá kell kezdünk úszni.

Nem ezek a Viber Team volt az első Team volt, Tomikám. Doktor úr, a mai adáson megjelentem, imádás érte. Tomikám, megtisztel, hogy itt vagy. Hello, Super DJ Rádió. Hello, Tomi.

Cicsa család, és itt van egy gyönyörű szép szombat este felét kívánunk neked, drága Dance Doki Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, a Cicsa család már vár téged, van ahogy vártunk. Örülök neked, hogy újra hallhatunk, csodás étvégét kívánunk mindenkinek, nagy ülés odát, a családtól, mint mindig. Mélyen megtisztelő, köszönöm szépen, kedves Cicsa család, szia Erdély!

mennyiszer játszottam Jézusom. Three-O-Matic! Itt a Szuperen és a Szakesz! Csoki Zsolt is itt van. Sziadok és sziasztok, Szuperen! Felső Tárkány jelen! Hello, Felső Tárkány! Szavasz Zsolti!

0: Szia, Mertig után itt van a Free és a Bon Crazy Extended verzióban, rándásképpen Encsike is itt van. Szia, kedves Doki, sziasztok, szuperek Encsike felől, mi mindig gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked, Tosika! Egy levegővel. Majd még drága kedves Edévit is csókoltatom. Átadom persze. Szia, Encsike, ciao, ciao.
1: Day by day, same old story, same old life starts to get boring. Always working, always straight, gotta be quick cause I can't be late. Always moving in one direction, searching for this thing called perfection. Can't get lost, gotta be on track, when you move ahead you can never look back. The time has come when you gotta break free, to make the choice to be wild, to be happy, have fun. And don't let your mind go flat, that's the bottom line and that's where it's at. Grab it, taste it, hold it, make it, don't think about your chance, just take it. Life is short, no time to be lazy, get on your feet, it's time to get crazy.

És akkor ahogy a beharangozó is volt, meg kell sajnos emlékeznünk egy valakiről, gyerekek. Nagyon kevesen tudják, de mindjárt mesélek. Jump, shout, dance, scream, jump, shout, dance.

0: kérlek szépen, sajnos, tragikus hirtelenséggel 54 éves korában elhunyt Tina. Aki nem más, mint Krisztina Sáfrány, a 90-es évek Eurodance korszakának meghatározó és rendkívül sokoldalú énekesnője volt. A magyar származású előadó jellegzetes hangjával és felejthetetlen slágereivel egy egész generáció emlékeit és bulliait határozta meg. Emlékezzünk rá majd egy pár zenével, mindjárt itt van az első kör nekik. Tudni kell, hogy rengeteg bandában volt ő közreműködésben. Itt van az egyik. Őtán Tina Sáfrány, vagyis ő Krisztina Sáfrány.
1: Bienvenidos, señores y señores.
0: Micsoda hangja volt, gyerekek. Egy pár zene lesz tőle mindenképpen. Rengeteg előadóval volt közös koprodúcióval. Köszönjük, itt van a First Base.
1: De ilusiones, fantasías de cuarsanios.
0: Isten veled!

Jó. Jó kezdés, megemlékezésre remélem fent lesz a felhőben. Mixek, micsoda mixekésre? Mixelésre odafigyeli. Haha. Szeva, Johnny! Hütchat First Base, és a Can You Keep a Secret, és a kénekel Tina Schaffreiner.

Nos, hol nem még találkozunk ma mindenképpen. De rég játszottam Jézusom 24-7. Mi van veled, oké, semmi. Keep on trying.

Itt van nekünk Balázs és Enyedi. Szia főnép! Az én lennék. Az abszem is nagy most. Egy kicsit tovább maradok már 8 után biztos. Bazsikám nyugalom. Nem elfelteni srácok. Este 8-tól józánk Bazsi! Árasszátok el Fiberre mindennel, amivel lehet. Mindenképpen meg kell zavarni valahogy, készpont.

Pismit Fiber, Virág is itt van. Szia, ez az igazi doki zene. Oh, köszönöm. Mi a zenék menek? Ettől pisilsz. Ezt lementem, ezt a dumát. Istigén meg, tisztelő, ciao. 1000 éve.

Csilla tovább, itt van egy Los Angeles is, gyerekek. Maga szent anya a távhoz kerik. Szia, Loki Millió, pusztom és ölés nektek. Megyünk a török fesztiválra dönert zabálni és mulatni. Az igen. Hát tudtok én, na hát. Hát az már megy, na. Erikám, vigyázzatok magatokra. Jó szórakozást, ciao.

Ferenc Balázs is itt van velünk. Szia Balázs! Ha hókim legyen, házi mozi hangbeállítás van, de most házi buli lett. Köszi szuperul veled! Köszönöm szépen! Szia Bazsi! Jó kis bulit nektek, halló!

Anthony Close, Lynn Clark. És az Are You Ready? Abby Steady Go! És ki van még itt velünk? Rimmer Misi. Hello Misi! Szia, üdv a fedélzeten, jelenléti aláírva. Nagyon nagy király műsor. Ha ez kellett már nekünk, pucsi, pacsi, mindenkinek. Hát is adtam. Van itt még le a kalapban előtted, oké, hogy így megemlékezel. Ó, köszönöm szépen, örökké bennünk marad a hangja. Isten nyugasztalja. De nagyszeretesen én is így gondolom. De még olyan zenét hozom, hogy megőrülsz. Szia, Misi!

9.95, és még mindig 18 óra 47 percet írunk. De jó vagy, Doki. A Dreaming! És itt van Házi is. Üdv a hallgatóknak. Szevasz, Doki Bástya. Az élenek, hogy ittyeg a fityeg. Itt minden stabil. Remélem, ott is béke. Én a szuper. Míg világ kérek. Kerek, igen. Szia, Házi.

ismét egy sáfrány tini hang, gyerekek. Figyeld. Olyan érdekes, hogy ennek a zenének több verziója is van. Ezt a verziót jó maga. Sáfrány tini nyomja.

milyen érdekes, a betegségéről nem lehetett tudni semmit. Mindenhol csak annyit írnak, hogy nagy hirtelenséggel. Hát szegénykém, imádom az, imádom a hangját. Jump, jump, up and jump from the back to the middle and round and round.

Zoli közben írja, ezeket a zenéket nem pótolja semmi soha. Kacettán vettem a nyíregyi piacon. Unlimited Nation, ha jól írom. Igen, jól írod. A címét milyen érdekes különben. Több variáció is volt. Vagy a Move Your Radio volt, vagy a Light My Fire. Sok fajta volt.

Future City. Amikor csak a szerelem létezik, ugyebár Only Love. Extendedben itt a Super Ene. Olyat reppel benne a csávó halad, de megőrülsz, hogy ebben úgy vörög, mint az állat. Hú, de csípandom, figyelj. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Nyomja, figyelj.

Ismét Janika adja, hogy megmondom őszintén, vártam, hogy mikor csinálsz egy megemlékező adást Sáfrán Krisztináról. Mert rengeteg slágerhez adta a hangját, és nem is tudom, van-e még egy ilyen hölgyemény, aki ennyi együttes hangja volt, és tényleg igazad van. Szuper az adás, annyit még ellenben ugye az Eurodance ABC adást nem most adod le egyben, ugye? Értem, de a célzást értem. Hogy ne értelem. Tényleg gyerekek, ha jól számoltam, ilyen 8-10 együttesnek volt a hangja. Vajon miért? Biztos nem értett hozzá. Vagy nem volt neki, ugye?

Tenni este 8 után. Jó hozzánk Bazsi a szóverre. Itt van még Fire is. Hello, legjobb barim. Azért lennék, igen. Párkányi vásár meg volt, hazafele hallgatunk téged, de jó, a szobám még mindig nem kiadó. Kérem tiszteletben tartani Puszi Évinek és Judit és Grinch. Only love, mondd ez valamit. Hello, legjobb barim. Hello, Judy.

Ismét Viber, itt van még a jamaikai is. Szabadoki, jó adás, sok fület. Üdv mindenkinek a jamaikai. Jamaikai, aki a jamaika vagyok. Vagyis a Kladic Nándi.

Persze milyen érdekes Zoli ide, hogy eleredt az eső itt is, hál' Istennek. Hát hanem itt még mindig nem. Nekem még mindig ki van égve a füvem. Egyedül egy helyen zöld, ahol leengedtem a medencét. Milyen érdekes. Van valami összefonódás vagy kapcsolódás a két dolog között, nem is értem.

Street Fiber, Jakab Ender is itt van, és írt nekünk a 0-70-45-95-995-95-re. Van a Hedin is, sok együttesbe éneket. Háttérvokálban ő is sok mindenhez adta hangját. Egy hasonló énekes ő is. Igen, az lehet, igen, hallottam is róla különben már. Csak hogy Tina már nem él. Szegénykém.

Térjünk vissza Sáfrány témához. Egy olyan zene következik tőle, ami szerintem a legnagyobb, legalábbis az én legnagyobb favoritom tőle. Engedjétek meg, hogy az elejétől játszam. Szerintem ez mindent is vitt akkorra.

Hát igen. Ezt most fentről énekli nekünk. Milyen érdekes a dal címe, Love is Paradise. Ez brutálisan el van találva, gyerekek, brutális.

De igen, mindig azt hittem közben, hogy ez a svájci Maros DJ Bobo annyi közel van hozzá, mint sem ennyi. Na, akartam valami rohadt nagyot mondani, de persze nem jön ki. Itt van Indra és az Anywhere.

Ismét Encsik a Viberen, ami 0-70-45-95-995, azt adok ki, ezek a zenék lesz a behú. Nagyon jó, és nyugodjon békétben, Sáfrány tíme. Így van, Tibi. Encsike!

Itt vanünk Fater is. Szép estét kívánok, doktor uram! Az életek ismét. Jó finom hangulás. Úgy értem, jó zenék szólnak ismét. Jó zenealkotozást mindenkinek. Szia Fater, jó, hogy itt vagy te is, és megtisztelsz bennünket. You are a man. You wanna be my lover. Don't break my heart. Nagy erre intermission.

Csíl hozzánk Bazsi, ide a Super Digi Rádióra. Ne kíméljétek, ne kíméljétek. Lovász Kalcs is itt van. Maximális tiszteletem, doktor úr, de szép szombat estét és jó adást kívánok. Elnézést, hogy csak most kapcsolódtam be. Most értem haza, 14 órás melló volt, beteg, beteg, beteg. Hogy összejött a randi, mi? Úristen. Jó, nekem is a 100 fele van a fejem, teljesen 1000 inkább. Ami sosem mondom, hogy baj, mert tényleg rengeteg a munka, de azért néha annyira örülök, hogy szombat vagy, hihetetlen. Get away! El is találtam egy újat, meg egy akkorát, mint az őrület.

úgy megy, mint egy vonat, nem? Döm dö döm dö döm dö döm dö döm dö döm. Rohadt jó. Hát tényleg olyan, mint egy vonat. Na, most hülyének néztek. Material Girl! Figyelj!

Erre hittem mindig azt, hogy csirió. Hogy így mondjak, nem egészségedre, hanem csirió. Ne hülye. Jóászat is itt van, szia Doki, ha nem gondol, akkor pontosítanék. Sáfrán Krisztina volt a neve, és Tina a becenéven ismerték. Persze, egyértelmű. A 90-es évek Eurodance királynője volt. Köszönöm, hogy megemlékeztünk róla. Atikám, megtisztelő, köszönöm.

Közben ismét Johnny. Nem jelent feltezed az adást, mert ha nem elmegyek érte személyesen, mert akkor nem. Úgyhogy lehet jönni. Na erre mit találtam, figyelj!

Brit Karina. És nem ajándék Karina, ő csak Karina. Dobrek Zolira, ez nagyon jó zene, nem csak Pilisben szólt nagyot, hanem a Nyírségben is.

Megnézzük ő kicsoda. Kika. Kika, kika, kikapcsolódás kell nekünk. Itt van Kika is a Don't Leave Me Deep.

much to me. Pálinkás András is itt van velünk. Sziasztok, szuperek, kellemes szombat estét kívánok minden kedves Super DJ-re hallgatónak és lemez lovasnak. Hát azon nálunk egy pár. Szia, Bandi, ciao!

Sven is is írja, hogy ha már elnök úr, ugye, ha már Mr. President. Szuper, köszönöm, drága Nenzoké, további csodásat nektek. Mindig egy élményt, köszönjük szépen. Szia is a család, nem elmenni. Röpke 10 perc és jön hozzánk Bazsi. És up and away. És egy érdekesség, Mr. President is különben ezeket a zenéket magyar hölgyeménnyel énekelteti már fel, és játszik is. Ha jól tudom, úgy hívják a hölgyet, hogy Elsa. És igen, magyar.

nem olyan rég sikerült megszereznem ezt is egy fekete korongon, hál' Isten, ő itt Lady Violet. Mondd ki még egyszer, oké. Lady Violet. És a Beautiful World közben nem csak éri, hogy ennyi drága Doki, mi van veled, semmi, hány éves vagy, 4? Az már nem Kika, az már XXL Lutz, legalábbis a Robert Károly került a Lévi bűtorból. És ilyen igaz. Nagyon sokat dolgozok ott mellette különben, a Domus mellett, jobban mondom, a volt Domus mellett.

minket az Úcsó Nóta, ő volt Nina, és a Reason is You. Ezen a nótával búcsúzom is tőletek. További csodás hétvégét kívánok mindenkinek, ha vasárnap napi tank úgyis tele van, mint az állat. Úgyhogy mindenkinek kitartást a hétvégére. Állítólag még nem lesz olyan nagyon gáz idő, de hát... De. Na még egy óriás várulás mindenkinek. Velem legközelebb szerdán bízom, mert hogy hazaérek, és akkor tallizunk. Addig is dam-dam, duri-du-dum. A Reason is You. Sziasztok, Doki voltam. Ciao.

Sziasztok! Szép jó estét kívánok itt mindenkinek a Super DJ Rádión ma este, szombat este, 2026. 10. hó 10-én, este 8-kor. Szeretném megköszönni első körben Dokinak ezt a két órószát, amit lenyomott nektek ezt a szettet. Szép volt, Doki, köszönjük szépen! Az én nevem Balázs János, azaz Bazsi, innen Debrecenből. A következő két órát itt fogom nektek szolgáltatni. Vegyes halmaz, mindenfajta féle muzsika lesz ebben a ma estében. Többféle elérhetőségünk is van ma este a www.superdjradio.hu. És természetesen van egy Viber számunk, ahova lehet nekem írni, bármilyen kérdésetek is van. A 06 70 45 95 995. Ígérem, jövök még!

És az első muzsikánk Zolkan Division Gecktendermixben a Senses Records jó voltából.

akkor olvasunk egy kis Viber-t. Kutyár Lajos volt az első. Szép estét, Bazsi. Csapi a lóak közé. Köszönöm szépen, Lajos. Itt van velünk Frityó is. Halihó, Bazsi. Szia, Frityó.

itt az Isa család is, Isai Istvánék. Itt vagyunk. Újra veled csapassuk. Csodálatos szép estét kívánunk neked, kedves Bazsi Erdélyből. Erdőszent Györgyből, az Isa család. Már vár téged. Örülök neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánok neked. Mindenki oda. A tegnapi nagyon szuper volt. Köszönet. Hello Debrecen. Köszönöm szépen. Debrecen nevében is.

már készülődik is a következő muzsika. Above and Beyond, Sun and Moon, egy kis progresszív zene.

Ezúton szeretném megköszönni a rádió vezetőségének, hogy lehetőséget nyújtott számomra a Super DJ rádióban bemutatkozzam. Music!

Itt is vagyunk a következő zeneivel. Alair! Arpasos Feeling! Gabin Van Raken! Egy Extended Remixben!

Itt van velünk Mazsi is a Viberen. Szép estét és jó debütáló adást kívánok neked! És kellemes zenehallgatást mindenkinek! Üdv Mazsi! Szia Mazsi! Üdvözöllek téged is itt a Super DJ Rádión!

És érkeznek a kollégák. Jött nekünk Fire! Szia Fire! Hello Bazi! Üdv a csapatban! A Grinch Fire! Köszönöm szépen! Remélem te is jól érzed magad. Én még annyira nem.

Beérkezett hozzánk DJ Simon is. Szia Tomi! Tiszteletem Bazsi bácsi, jó adit és hozzáértő füleket kívánok. Üdv a szupernek! Szupereknek? És hozzáteszi, ha lehetne zenét kérni, akkor én a Bikicsunájt szeretném remixben. Majd rakd be magadnak, barátom! Ha megtalálom, berakom, de nincs.

És már érkezik is hozzátok a következő muzsika, Christian Smith, Mirage Run, egy Dolph Dan remixben, 2026-ból.

egy kis Viber. Itt van velünk jamaikai Nándi is. Szia Nándi! Szia Bazi! Jó promo is, sok fület! Üdv mindenkinek! Köszönöm Nándi!

Itt van velünk Házi is. Szép jó estét mindenkinek, szia Bazsi! Házi vagyok, humoros, de kedves, jók a zenék. Ülj le egyes, ez biztos, hogy jó írtad? Sokszor lesz kettes. Poén volt. Remélem nincs harag. Erős humorral, de ez így is marad. Köszönöm szépen! Szia Házi!

És érkezzen hozzátok a következő előadó, Stan Kolev. Dicing Hallows. Egy originál feldolgozásban.

azt a mindenit, megérkezett Lovász Károly is. Hello Bazi, szép estét és jó adást kívánok. Isten hozott az SDR csapatában. Örülök, hogy hallgatlak. DJ Simon meg inkább hallgasson Zoltán Erikát. Úgy is szereti. Imádja.

Itt van velem a következő kollégám is, Gregász. Szia, Gregász! Szia, jó a stílus, jók a zenék. Üdvít nálunk! Pacsi, minden szupernek! Hallgatózom itt a melóban. Kitartást a melóhoz neked!

The Agent. Murellaj, 2026-os muzsika. Teljesen ropogós és friss. Megérkezett a Viberre. Rebekás Viberre. Edekás Zsolti. Szállasz Bazsibá. Szép jó estét mindenkinek. Sok sikert az első hivatalos adásodhoz. Pacsász mindenkinek. Edekás Zsolti Németországból. Születésnapozás van. De a háttérben szól a rádió. Köszönöm szépen, Zsoltikám! Jó ünneplést kívánok mindenkinek! És csókoltatom az ünnepeltet!

Házűzeli Simonnak. Csak Zoltán hallgasson, és ne Erikát. Mert ugyanis csak a nőkkel baj van.

És különleges előadó érkezik hozzánk, már mint a nevében, Emi Galván. Never Ending Summer.

Ács hamarosan érkezik hozzátok. Kisi Saudada. Tarantinon. Yes, Vera. Remixében. South America.

A következő muzsikánk Mateo Tapia, West Coast, egy Urgirá mixben. Tiszta rutin espresszó, nem?

Megérkezett Ladász Szabi is. Szia, Szabi! Üdvözletem a DJ úrnak. Így a debütáló adása. Köszönöm szépen. Egyébként hozzátenném, nem vagyok DJ. Egy apró érdekesség rólam. Így a kiállást tart. Másfél éve láttam először keverőpultot. A motiváló adás ugye a Super DJ Rádió volt, és ők miattuk kezdtem el. Vettem egy keverőpultot. Belálltam. És most itt vagyok. Bakancslista Pipa. Első körben.

Egy újabb remek muzsika itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm a rengeteg dicsérő szavakat!

ne feledjétek, 10 óra után érkezik hozzátok a Kőszegi Gabi Nightlife műsorával az Éjszakai Bagoly.

Igaz, nincs a Vibe-ön, de privátban rám írt Kolozsimi. És szép adást kíván. Köszönöm szépen, Imikén. És mindenkinek jó szórakozást kíván, Imi. Én most büntetését tölti, tiltásban van.

kicsit transzesebb. Ferry Corsten. Chain Reaction. Egy extended verzió.

Debski! És yes, Bryden! És a zene címe Ghost!

írja Pál! Szia, Pali! Imádom ezt a zenét! Én is, Pali! Egyik kedvenceim közé tartozik.

Moving Dog, The Sun, Hugo, Ivano Langer, Ute Nate.

Hát igen, a technika ördöge megbricelt engem is. Egy fél óra is jön hozzátok az éjszakai bagoly. Köszönjük a barátom. Itt a Super DJ Rádión.

Pain the Claim. Transmission. It's a Superman.

Itt van velünk is a Pisti. Szia István! Kedves Bazi, ez nagyon bejön nekünk a családnak, de gondolom, hogy amúgy mindenkinek természetesen köszönjük. Én köszönöm külön.

itt van velünk a Viberen Simon is. Hello, Tomi! És Tominak is tetszik a műsor. Köszönöm.

Lovász Karcsi is írja nekünk. Nagyon jó az adás, Bazsi. Köszönöm szépen, Karcsi. És remélem, majd személyesen is összefutunk. Köszönöm szépen neked.

És a Pisti is mondja, köszönjük. Én köszönöm. És kaptam egy Rohedli szívet. Köszönöm István.

15 perc és érkezik hozzátok az éjszakai bagoly. Kőszegi Jóbi barátom. Úgyhogy senki sehova. Mindenki maradjon itt a Super DJ Rádión. És írjon Gabinak is rengeteg, sok-sok szépet mind nekem.

Köszönöm, Házi! Szép munka, Bazi! Jó kis este! Kellemes zenék? Jókat csapattál! Szép estét! Köszönöm, Házi! És neked is!

Mint ahogy Isai Pisti is írja nekem. Itt kelünk és itt fekszünk. Csak a Super DJ Rádió. Köszönjük minden műsorvezető nevében.

Kutyár Lajos is hír nekünk, hogy további szép estét, jó pihenést! Lajos, nincs vége az estének, hát most jön az éjszakai bagoly. Őt is hallgatni kell.

Lovász Karcsi barátom is írt nekem. Szia Karcsi megint. Köszönöm a jobbnál jobb zenéket. Bazsi, elteszem magam holnapra kicsit sokkal. Sok volt a 14 óra meló. Jó ét. Én köszönöm Karcsi, hogy itt voltál velünk a Super DJ Rádión. És várunk vissza. De mindenki más, aki marad a Super DJ Rádión. És maradjon is. Az hallgassa a Kőszegi Gabit. 7 perc múlva érkezik ő is.

Persze csak egy darabig. Ugyanis itt az utolsó muzsikám ma estére. Call on me. Eric Price. És írja csak a Gabinak. 3 perc múlva következik a Gábor.

És akkor szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádió ma este is. Illetve ma este, mert az első adásom volt. És következik az éjszakai bagoly, Kőszegi Gábor. Itt a Super DJ Rádión. Úgyhogy senki sehová. Maradjon itt, és hallgassa a Super DJ Rádiót. Hamarosan következik Kőszegi Gabi. És őszintén jobbulást kívánok az édesapjának. Szia Gabi, jó adást kívánok neked!

mi hidd el. Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! 10 óra múlt 3 perccel, október 10-e szombat. Eltelt egy újabb hét, ami azt jelenti, hogy indul a Night Life. És ugye most nem pénteken, hanem szombaton. Rendhagyó módon. Bazsinak köszönjük a nagyszerű 2 órát. Igazán szuperül sikerült a debütáló. Mikrofon is alajátszom mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. Itt leszek veletek 2 órán keresztül. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Jöhetnek az üzik. Amit garantálok, azok pedig a jó zenék.

és kedves éli bagja, körömmel látom, hogy az ijeli csapat még szombat este se pihen. Hiszen a Vibe-ben már jönnek az üzenetek, ami azt jelenti, hogy hamarosan nyílik a bagolynapló. Megnézzük, kik azok az éjszakai bagjok, akik itt vannak ma este velünk. Addig is ugye hangulatot fokozzuk. Egy jó kis Billy Moore.

és Billy Murutan. Itt van egy újabb nagyszerű bomba. Igazi kis latinos hangzás. Az énekesnőről nem is beszélve. Becky G, Nati Natasha. És a Simpy Jama 2019-ből.

Őszinte leszek, amikor ilyen zenéket pörgetek, mindig az jut eszembe, hogy hello, hello, party arcok. Végre itt van a szombat, amelyen régen azt mondtuk, hogy a hét legforróbb éjszakája, amikor is a hétköznapokat el lehet felejteni, hangerőt feltekerni, hangulatot pedig felnyomni a maximumra, mind házi buliba, mind pedig a diszkóba, vagy éppen a rádió előtt.

és kedves blogjok, ha már maradunk a latin vonalnál, akkor ismét újabb egy latin 2022-ből. Latino. Megmondom, a frankót imádom, ezt a fajta zenét. Becky G és Karol G. A Double G's. És ez nem más, mint a Mami.

És akkor itt az idő, hogy nyíljék a Bagoly napló. 10 óra 15 perckor. Az első megálló Herdély, Herdő Szent György. Csak úgy, mint legtöbbször. Hiszen Rise István volt a leggyorsabb, aki írt nekem. Csodás eset kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az Rise család jelen. És persze örül, hogy újra itt vagy. És szerencsésen visszatértél. És persze Bagoly Express-e fel oda neki. Szuper, hogy vagy, és hogy újra hallhatunk. Sistikém részemről az öröm. Örülök, hogy itt vagytok.

Nézzük meg, ki volt a második. Bagolyek lesz második megállója, pedig Oroszlány City. Felveszük Nagy Zolit, aki most már otthonról nyomja. Kemény fárasztó mele után. Egy jó pofa tejcsi mellett. Zoli pedig annyit ír, szép estét Pester és tanítványai. Hát szia Zolikám, hatalmas pacsom.

Kedves Bagi, a Koroszlány City után irány Budapest, Békásmegyere. Felvesszük Ritát. Szép estét Bagoly úr és persze a szuper csapatnak is. Kérek engedélyt a felszállásra, még melóba, de már csak egy óra. Kedves Rita, kitartást. Remélem, hogy ez az egy óra azért kellemesebben fog eltelni. Ezekkel a fülcsimogató zenékkel.

Erre pedig csak annyit mondanék, hogy the my next favorite. Az egyik másik kedvenc 2018-ból. Alvaro Soler. És a La Cintura. És annyit tudni kell, kedves baglyok, hogy a trance után a Latina második szerelmem. Ez annó még 2014-ben kezdődött, amikor elkezdtünk Mallorcára járni. Egy hónap kikapcsolódás, töménytelen spanyol zene, éjszakai autózás, egy bazinagy mélynyomból hátul,

szerelem első hallásra. Másik dolog pedig a kislányom is imádja ezeket a zenéket. Azaz most már csak imádta. Tinédzser kor, ugye? Változik a zenei ízlés is.

Ennek a zenének az eleje egyébként, hogy a Zoltán Erikás volt. Nem tudom, hogy észrevetted a hasonlóságot. Egyébként ez nem más, mint 2016-ból The Glory. The League of the Legends. A legendák ligája. Milyen érdekes a magyar fordítás egyébként angolról. Of transportation, traces of a last generation. The shadows of the night have never died. Unsatisfied, they pay the highest. Köszönöm a Viberen. Üdvözölném Putyer Lajosunkat is, hiszen ő is megtisztelt minket a füleivel ma este. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy. Shadows of the night. És köszönteném Simon Tornyai Fene gyerek barátomat is, az éjszakai autózás korotlánzatlan királyát, aki nem más, mint Ladás Szabi. Tudjátok, ő az a srác, amikor Simon Tornya felé autóztok, és jön egy hatalmas fénycsóva, és csak annyit mondasz, hogy anyád. Szevasz Szabikám, üdvözöllek! Örülök, hogy itt vagy!

Örülnék egy újabb éjszakai bagyot, aki szintén felszállásra vár az Éjszakai Expressre. Ő nem más, mint a mi házénk. Szia, szép estét és éjszakát a fészek rakóknak. Hát szia, kedves házi, engedély természetesen megadva. Légy üdvözölve.

Bagoly Expressen pedig kövesz, köszönteném Juhász Isti barátomat is, a Platán Péket. Aki csak egy ítél, szia barátom, sziasztok bagyok, csak úgy robog a járat, csapassuk! Szia Istikém! Pékek tiszteletére, tudom, hogy az egyik kedvenced. 2000-ből The Sand Lovers és a Glee.

Juhászisti után köszönteném Jopi barátomat is. Szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak. Csatlakozom a járatra, jöhetnek a fülbemászó dallamok. Jó mókolás ma estére, és persze szép estét mindenkinek. Szia Jopi! Welcome to the Night Express.

Prodigy-an mondjékat. Aztán újra a Viberen. Köszönöm drága Frittyónkat is a tengeren túlról. Tudjátok, van az a nagy pocsolya, meg van Magyarország. Frittyó pedig az, aki átugrotta. Hatalmas pacsi Frittyókám.

nagyon remélem, hogy most már mindenki elkapta a hangulatot. 2018. Sophia Reese. És a 1-2-3. Közben pedig egy kellemes ismerős arc itt a Viberen. Az én Gedeon néni barátos ném, aki rendhagyó módon most nem oroszlányról, hanem a Balatonról fülel.

hiszen Gedeon néni csak annyit ír nekem, Büt Gábor, Balatonról fülelek, és jó hallani téged. Kedves Szilvikém, örülök, hogy itt vagy. Kedves párodat is üdvözlöm. És remélem, hogy kellemesen telik az a balatoni kikapcsolódás. Hisz megérdemled, megérdemlitek.

és kedves baglyok, tudom, hogy már itt van az ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Viszont azon nektek egy kis summer jam-et. Visszatérünk az igazi nyárias hangulathoz. Bár szerintem ti még azon szerencsések vagytok, akik élvezhetik a 20 plusz fokot ott Magyarországon. Viszont ha nincs elég meleg, akkor fogadjátok sok szeretettel a Summer Jam-et. Újból Viber. Itt van velünk a frissen debütáló Bazsi is. Aki csak annyit ír, szia Gabi, jó műsort! Szevasz Bazsikám! Bejelentkeztek a németországi betyárok is, a szülinapi ünneplősök. Szülinapi meglepi pedig nem más, mint Derekás Zsolti barátom. Ő az a fiú, aki kiugrik a tortából, aztán elkezdi rázni. Edekás betyár barátom pedig csak annyit ír, Pacsesz Mokmester. Edekás Zsolt és a csapat jelen. Továbbra is szülinapi parti van. És amint látom, a Royal Black Current is beköszönt. Remélem, hogy csiklandozni fogja a torkotokat. Hatalmas pacsi a csapatnak. És happy birthday a születésnaposnak, Robi.

És kedves baglyok, állatkert, Dance Funky, Don't Say Nye 2022 egyik nagyszerű slágere, a Dance Monkey.

köszöntenék egy újabb ismerős arcot, mégpedig drága Erikánkat Győrből. Szia Gabi, gondoltam hallgatok egy kis zenét, nem tudtam, hogy te leszel, de örülök, mert tuti jók a számok. Jó adás, szia Erika Győr! Kedves Erika, örülök, hogy itt vagy. És a legjobb döntés volt az, hogy bekapcsoltad a rádiót, azon belül is csak a Super DJ-t.

Juhász Isti barátomnak pedig egy gyors üzenet. Kedves Istikém, nagyon nagy a csend. Amint látom, itt a munka keményen megy, vagy amint hallom, kérnénk azért majd egy helyzetjelentést, hogy mi a helyzet ott a Platán pékségben.

És kedves baglyok, szemem ismét a Viberen. Üdvözölném Dokit Birminghamből, aki a Messengeremre írt, ugyanis az egyik kedves kollega letiltotta őt innen a Viberünkről. Az üzenet így szól, szia Gabi! Jó a flow, mint mindig. Üdv a baglyoknak, a Birminghami magyar csapat Fülel Darts közben. Hatalmas pacsi! Szia Dokikám, üdvözöllek! Innen Skotlandiából. És persze hatalmas pacsi a csapatnak. Jó darts meccset. És a hangerőt a maximumra.

Ismét egy újabb kedvenc 2018-ból. Ismét az a bizonyos latin vonal. Maluma és a Prestem.

üdvözölném az emlegetett szülinapost is, Csanádi Robinkat. Szia Gabi, köszi a jó kívánságokat. Együtt tolja a csipet csapat, jöhetne a talpalávalók. Üdv Robi! És amit látom, előkerült az a bűn.

Egy jó kis 2010-es feldolgozás. Song by the 666, azaz a 666 és a Bump.

És itt van egy költői kérdés a Viberünkről. Nagy Zoli barátom annyit ír: de ha felteszem a kezem, akkor hogy iszom a sárába? Zolikám, szívószállal!

és egyébként a refrén, eltűnnék veled, átélném veled, mi régen már a vágyainkban él, hát megmondom őszintén, gyönyörű a magyar nyelv szépségei.

legújabb Viber-e. Köszönteném a Duna Szerda helyi mixmestert is, Bécid. Zizico Luf mester, bealudtam, mint múltkor. Azaz bealudtam, mint amikor a VV találkozik a hackerrel. Na de mindegy, meggyűjtem fő a részvétel. Szevasz Béci, hatalmas pacsi. Shake your body, move your body. Megkaptad a széket.

itt van Jobbi üzenete. Gabi, jók ezek a régebbi muzsikák remixelve, így még nem hallottam őket. Nagyon patent. Kedves Jobbi, tudod? Régi zenék új köntösbe bújtatva. Ez a Nightlife. Köszönöm szépen.

Közben megtudtam Bécitől, hogy a W ha Volkswagen-es, mert ott mindig ég a csodalámpa. Kedves Bécikém, ezt még így nem hallottam, de oda

folytatás pedig vissza 2013-ba. Sunshine State és az El Ritmo, azaz az Oh My God. Mixmester barátom pedig annyit ír, faszom bűsor, Shark Your Body. Vagy hogy a Shark Your Body.

Edekás betyár barátom, belé csak annyit kérdez tőlem, Gabi bátya, hiszol te rendesen? Vagy küldjek fény postán? Zsoltikám, az ablak nyitva. Innen érzem az ízét.

Csapassunk vissza 2016-ba. Formáció pedig nem más, mint a Halott Pénz. Ez pedig a Majd. Majd lesz. Mármint Majd lesz lóvé.

csak egyébként ismeri a halott pénznek így a az útját. Hihetetlen azért, hogy a pécsi fiúk hova el nem jutottak, ugye?

Sokat vártam az évre, és egy fejben álltam, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én.

És kedves bagyok, a kukás autó után egy újabb üzenet a Viberről. Köszöntelik egy éjszakai bagyot, aki mindig visszatalál hozzánk. Ő nem más, mint Saranszky Jani. Hello Gabikám, ma pont éjszakás vagyok, és hozzád mindig vissza-vissza találok. De rólad nem lehet, és nem is szabad megfeledkezni. Hát csak toljad ezeket a jó kis muzsikákat. Hadd szaladjon el az az idő reggelig. Hatalmas pacsi és ölelés. Kedves Janikám, örülök, hogy itt vagy. Tudod jól, mindig szeretettel várunk. És tudod jól, azért, mert helyet váltottam. Az nem azt jelenti, hogy vége a barátságnak.

Remélem, hogy emlékeztek ennek az eredetiére. 1982. Igaz, hogy ez új köntösben van bújtatva, hiszen a ma este erről szól. Yazoo és a Don't Go!

És szerintem itt az idő, hogy egy kis trendes hangzát is becsempészünk. Modernkori zenék után egy igazi kis trance klasszik. Julian Jewell és az Air Conditioning.

és örömmel látom, hogy a baglyok mindig tanulnak itt az Éjszakai Expressen. Hiszen háza írt nekem, mégpedig az, hogy ez egy igazi kenyecelős muzsika. Emlékeztek még, amikor Nagy Zoli barátom feldobta a kenyecelést? Találgattunk, hogy mi az. Úgy látszik, hogy Házi is ismeri ezt a szót.

Remélem, hogy erre is emlékeztek. A refrén pedig így szólt. You're breaking me. La la la la la la la la. Istenem, mennyire imádtam. 2021. Megkaptad is az új köntöst. A Breaking Me. A7S és Topic közöse.

és remélem ti is halljátok azt a bizonyos alapot, a show me love-ot. Igazi klub hangzás. Vissza azt az igazi régi house hangzást, hogy igazán visszaadja úgy, ahogy kell.

11 óra 41 perc, ami azt jelenti, hogy még 19 percen vissza a műsorból. Aztán lövik a pizsit. Addig viszont vissza 2009-be. Hiszen itt van velünk Ron Carroll és a Bum to This. Közben Viberen Doki is írt nekem. Gabi Birmingham még mindig fülel. Srácok kérdezik, mikor jössz felénk? Kedves Doki, hamarosan tervezem. Szerintem majd jön november eleje. Viszont készüljetek, hogyha jövök. Nyavaltunk egy hatalmas partit.

Pécs is úgy látszik, még elemiben van. Küldött nekem egy képet. Freddy Béni, csak úgy, mint a DJ-k. Kőkori lemezekkel mixelve. Ezt lopom, ezt a képet rakom ki háttérképnek a mobilra.

és az egyik kedvenc. A formáció pedig nem más, 2002-ből, mármint az eredeti. A Big Head és a Suck My. Angliában egyébként, a Skóciában az egyik kedvenc. Az emberek elég sűrűn mondogatják egymásnak. Az Akmai, meg a Szakmai.

kedves bagyok, Béci barátom annyit ír nekem, akkor ha Kalinka, akkor nyomatinello, ha már felkeltetted az alvó embert, halljuk. Kedves Bécikém, menjen a Kalinka!

Szerintem a Viberen Hisa Isti barátom annyit ír nekem, mindig minden perc megéri. Hát Istikém, köszönöm szépen ezeket a bókokat. És persze, tudod jól, mindig örülök, amikor itt vagy velem. Az éjszakai baglyokkal. Jopi is írt nekem, nagyon penge ez a zene, Gabi.

És örömmel látom, hogy Nagy Zoli barátom is itt van még. Annyit ír nekem, a megborult nem jóját. Hát Zolikám, valahogy úgy.

folytatása pedig egy jó kis Bonnie Tyler. Holding a hero. Mekkora zene volt, gyerekek? Ebben a remix-ös kutya fasza.

Örömmel látom, hogy drága házink is itt van még velünk. Aki annyit ér nekem, szép munka, jó kis estét kerekítettél. Kedves házék, köszönöm szépen, és örülök, hogy még itt vagy velem. És hogy az én mixmester barátom írja, Béci, ebbű Parpets túlóra lesz már, látom a jövőt. Bécikém, jövőbe látó vagy. Én is úgy érzem amúgy. Egy laza 10-15-20 percet még azért ráhúzunk. Hiszen a hangulat az etőfokon. Legalábbis nálam. Remélem nálatok is. Úgyhogy bűn lenne itt hagyni titeket. És átadni a stafétát az autó DJ-nek.

Na figyeljetek, baglyok, van egy ötletem. Irány Bora, Bora, Bora. Aki pedig meginvitál minket, az nem más, mint Scooter bácsi. Tam tararam, tam tarararam, tam tam tam tam tarararam. Tudjátok, ma volt az X-faktor. Vissza kell majd nézzem. A Scooter bácsi azért 2017-ben is már odabaszta magát. Főleg a Bora Bora Borával. Volkswagen tulajdonosok, figyelem! A Bora Bora!

Közben Fityó is írt nekem, aki annyit ír, én vagyok, csak mókolok. És amint látom, előkészületbe a kemping jármű. Fityó azt írja, kislányom menni szeretne kempingezni, hát akkor gyerünk. Kedves Daddy, I'm really proud of you. Everything for the girls, as they wish. Well done.

És itt van Jobbynak az üzenete is. Ha már túl óra, és ha mindenki, akkor jöhetne a Skyline-tól a mindenki itt van. Kedves Jobbykám, tekert fel a hangerőt, és mindenki itt van, aki számít.

Köszöntelik egy újabb éjszakai vakjot, Gál Rolandunkat, aki egyet ír, hello, hello, szép estét! Szia Roland, hatalmas facsesz! És ahogy Skyland érdekli, hogy ide várunk minden nagy menőt, megjelent Gál Roland. Fityó írja, she's the boss, no question. Oh, Fityó, I know the feeling. I have two bosses. Bossy bosses. But the little one is the biggest. If you know what I mean.

Nagy Zoli is írja, have a break, have a Kit Kat. Tökett fel a hangerőt, tötötötötöröm. Mindenki itt van, aki számít, csak a zene, ami kábít. Tökett fel a hangerőt, hé, most ide várok minden nagy menőt. Mindenki. És közben Rita is hazaért a melóból, aki annyit ír nekem már otthonról. Most ide várok. Kedves Rita, dőj hátra, csavard fel a hangerőt, és így áll egy bambit.

és remélem még erre is emlékeztek. ATC, Around the World, azaz a la la la la la. La la la la la. La la la la la. Na, előbb-utóbb szerintem menni fog, ha még gyakorlom. Mondjuk ezt bízzuk rá ATC-re. Tőlük valahogy jobban hangzik.

És itt van Gárolandnak az üzenete. Kazán bővítéses radiátor pakolós Krisztiánnak szeretnék kérni egy számot. Valami olac kb. Felicita, ha már ugyanan vett egy Fiat Freemót. Na majd mindjárt megnézzük, hogy van-e valami Felicita.

vásárolok. És figyeljetek, ez is az egyik kedvenc. A buli után, a nyári időkben, amikor a forró betonon hasalunk, azaz hasaltunk. Remélem, hogy másnak is megvan ez a feeling. Hasalás az volt, forró beton is, na meg egyéb más.

És kedves éjjeli bagyok, ragyogon süt a nap. Igaz, hogy nem Skóciába. Miket nem találok itt, kérem szépen. Jó kis tuc-tuc. Na meg a börtön ablaka. Anyám.

Közben kiszösztenet innen a Viberről. Bici barátom küldte. Miért vagy olyan szomorú, vékony nyilvessző? Te ezt nem érted, tágas barlang. Igaz éjszakai szösztenet. Így vasárnap hajnalra. Amint tök poén egyébként, Gál Roland kért valami felicitás számot. Beírtam a keresőbe. Aztán hirtelen előjön a börtön ablaka. Valami gebasz van a rendszerbe.

Pici csak annyit ír ugrik a szíja fogas keréken, vagy a fogas kerekeken. De ennyi kell, ennyi vitamin. Pici azt írja, jó kis Eddie Vata is jöhet. A Pici kék majd mindjárt utána néz.

Hát kedves éjjeli baglyok, itt az idő, fussál véle! Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 2,5 óra megtisztelő füleit. Sajnos itt az idő, lövik a pizsit. Holnap reggel 7 órakor korai kelés, aztán irány a munka. Mikrofon és a lejátszók mögött Kőszegi Gabit hallottátok. Remélem, hogy mindenkinek bejött ez a mai este. És ne felejtsétek, velem majd valamikor jövő hét péntek környékén lehet találkozni. Itt a Super DJ-ben. Addig is legyetek jók, maradjatok szobatiszták. És remélem, hogy jövő pénteken is együtt húogunk majd. Sziasztok, jó éjszakát!

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. What is